Lamacsun Rádió.

0: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
1: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
2: A sóka rendeletei. Az oszlop rendeletek. Az oszlop rendeletek sorozata 6 rendeletből áll, amelyeket monolit oszlopokba véstek. Ezeket 5 helyen találták meg. Szövegeik közel azonosak, de több helyen a feliratok nem teljesek vagy nehezen fejthetők meg. Asóka sok felirat nélküli oszlopot is felállíthatott, de csak kevés maradt meg. A 40-50 láb magas, 12-15 méter monolit anyagú oszlopok megjelenése szokatlan. Törzsük jellegzetes Maurya módszerrel lett fényesítve, és sokuknak a tetején faragott oroszlán alakú oszlopkő van.
3: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
4: Lamacsun.
3: Lamacsun.
4: Rádió.
3: Lamacsun.
4: Rádió.
3: Lamacsun.
4: Rádió.
3: Lamacsun rádió.
5: Na mi van még?
4: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
3: Félsz Potter.

0: a Bacsó Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu.
2: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
3: Fajsztoszi korong. Szám szerinti átírás. A oldal. 02 12 13 0.

0: 1, 18, 24, 40, 12, 29, 45, 07, 29, 29, 34, 02, 12, 04, 40, 33, 27, 45, 07, 12, 27, 44, 08, 02, 12, 06, 18, kérdőjel, 31, 26, 35, 02, 12, 41, 19, 35, 01, 41, 40, 07, 02, 12, 32, 23, 38, 39, 11.
1: Lakmacsón Rádió.

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsor Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Most pedig következik egy Miki szócikk.
4: Tilos felszabadítás, túlütés. Túlütés, ha a támadó csapat a saját térfeléről az ellenfél alapvonala mögé üti a korongot. Az NHL-ben nem fújják be automatikusan, csak akkor, ha a korongot megérinti a védekező csapat egy játékosa. Európában automatikusan fújják, amint a korong áthalad az alapvonalon. A tilos felszabadítást elkövető csapat büntetése, hogy a buli az ő védő harmadukban lesz. Szintén nevezik túlütésnek is, bár ez kevésbé elterjedt. Angolul icing.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat fejezett címek. Tartsatok velünk!

Thank you.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?
3: Most pedig következik egy wiki szócikk.
4: Warhammer 40 000. Háttere. Szembenálló felek. Orkok. A zűdek, ókok, a skacok. Így hívják saját magukat. Az orkok népe büdös, szemétszúró, lopkodó, agresszív, folyamatosan harcolni vágyó, nyüzsgő, makogó hordák tömkelege. Pszit nem képesek használni, ám a pszihez hasonló dolgot, a vág erejét egyesek igen, akik ezért a többiek fura skacoknak hívnak, ám ha a vág túl nagy, ezeknek a fura skacoknak akár fel is robbanhat a feje. A vág nem más, mint maga az orkok tömege. Minél több a skac, annál nagyobb a vág, és minél nagyobb a vá, annál több skacot vonz oda, hogy még annál is nagyobb legyen a vá, és így tovább.
5: Lakmacsun Rádió.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátvételi, tömegkommunikációs médium. Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adom

Thank you.

Thank you.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Lamacsun Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Elefánt csontpart zászlaja. Elefánt csontpart zászlaja a francia tricolor mintájára készül. A narancs szín az északi szavannákat és a nemzeti haladás szellemét szimbolizálja. A zöld szín a déli erdőségeket jelképezi, illetve azt a reményt, hogy a természeti erőforrásokra alapozva szebb jövő vár az országra. A fehér, az ég és a tisztaság színe, illetve az ország északi és déli részének egységét jelképezi.
0: Lamacsun Rádió.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
5: Keselyű tonikot.
6: Most pedig következik egy wiki szócikk.
4: Kazimír Szeverinovics Malevics. Művészete. A Káró Bubi művészcsoport tagjaként 1911-ben kubista műveket állított ki, ő lett az orosz kubista mozgalom vezetője. 1912-ben léger stílusában festett, de nagyobb hangsúlyt helyezett a geometriai formákra, s nagyon hamar eljutott a teljes absztrakcióhoz. Első próbálkozása saját stílus alapítására az alogizmus, oroszul fevralizmus volt, tipikus példája az egy angol Moszkvában című kép.
7: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg, vagy edd meg.
8: Zanatos, mint a lamacsun.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
9: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu per donate oldalon.
9: Lamacsun?
10: Igen!
4: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szál, programozás, leírás. A legtöbb modern operációs rendszer már rendszer szinten biztosítja ezt a felületet. Egy számítógépen párhuzamosan több szál is futhat, angolul multithreading. Ekkor több program vagy egy több szálas program futtatását végzi egy vagy több processzor. Ha a futtatott szálak száma meghaladja a processzorok számát, a processzor idejét el kell osztani a szálak között. Ezen az időosztást is többnyire az operációs rendszerek vagy a nyelvfordítója végzi.

0: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
1: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsony Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat szöcske kóla 2016 óta.
2: A Lamacsony Rádiót az italműhely támogatja.
3: Sötét van. Kialudtak a lámpák? Nagy a köd? Havazik? Nyúlj a zsebedbe! Vedd elő az okost! És a böngészőbe írd be, hogy www.lakmacsun.hu. Nem csak nagyon-nagyon jó számokat fogsz hallani, és nagyon érdekes beszélgetéseket és műsorokat fogsz megismerni, hanem a lila háttérfény egyfajta éjszakai zseblápaként is működhet.
4: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsony Rádió.
5: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Dalmacsú Rádiót, az italműhely szponzorálja.
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Vanuatu, Vatikán, Venezuela, Vietnám és Wales nemzeti himnuszait. Egyszerre.

0: Lamacsó Rádió.
1: Ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata.

És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Siksakubur. A Siksakubur jelentése a sír büntetése. Indonéz technikás death metal együttes. 1996-ban alakultak meg Jakartában. Az Enciklopédia Metallum szerint a név a Sepultúrától származik. Lemezeiket az Armstretch Records kiadó jelenteti meg.

0: Ez a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Az egri ménes, mint szürke. Potta és dallam. Az egri ménes, mint szürke. Az egri kislány, mint büszke. Ha büszke, büszke, van neki mire. Az egri ménes, mint szürke.
1: Ez a lamacsú hangja. Tekfelhő ajánló.
2: Kortárs.

0: még.
1: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
2: Avi Nimni. Avi Nimni is a former Israeli football player and Maccabi Tel Aviv FC's highest ever scorer. He is regarded as one of Maccabi Tel Aviv's greatest players ever. Until 2006, he served as the captain of the Israeli national football team. His number 8 shirt has become so symbolic that the club has retired the number at the end of his active football career. It's mine!
3: Lamacsun Rádió.
4: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
6: Mégis miben?
5: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
6: Hát én nem értek semmihez.
4: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
5: Köszi!
7: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Kambodzsa, Kamerun, Kanada, a Kanári-szigetek, a Zöldfoki Köztársaság, a Kajmán-szigetek, a Közép-afrikai Köztársaság, Csád, Chile, Kína, Kolumbia, Costa Rica, Horvátország, Kuba, Ciprus és Csehország nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

0: Radio Capital.
1: Lachmacun Radio.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
3: Aktív életmódot folytat.
4: Mosogatógépben is moshatunk.
2: 1993-ban te voltál az első
5: zongor.
4: Élvezze hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
6: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
7: Semmi sem bíz kárban.
8: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsó Rádión?
8: Ön a legfontosabb a világ.
2: Már is benne van.
8: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
4: Ne feledje!
1: Lamacsun.hu/donate

todos os costumes que arquecem.

change.

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Amatőrrádió.
1: Na mi van még?
2: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
3: Nyilván.
2: Akkor hozz már egyet.

0: Welcome back. Good morning. You are listening to Transients on Kashmir Radio. The last 90 minutes, we have been listening to a specially comprised mix from Dizzertape. The mix has been comprised entirely from their own studio jams and productions, as well as from recordings from Christopher Nolan's film Following and readings from The Book of Disquiet by Fernando Pessoa. Yeah, it was a pleasure to have Dizzertape, our friends from Ukraine, on Transients, and I'm really happy to rebroadcast this today. Albeit, I wish it were in different conditions, of course, to be doing the rebroadcast. And all our, love and solidarity and prayers with you and your friends and families in Ukraine. Today's broadcast is a solidarity and a fundraiser broadcast for those who are affected by the war in Ukraine. So please head to the Kashmir Radio website, where you can find a list of resources and many different ways that you can get involved in the anti-war efforts and ways that you can help help our friends there. Okay, enjoy the rest of the programming today. There's many more incredible artists and music coming up.
1: You're listening to Transients.
2: Lamacun Radio.
3: Török Pizza Online Radio.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
4: Ez itt a Lamacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
5: Csűr. A csűr vagy pajta a magyar népi építészetben a gazdasági épületek egy sajátos, építészeti jegyei alapján nem tipologizálható, csak funkcionálisan körülhatárolható típusa. Az az épület, amelyben hagyományosan a száros gabona cséplése folyt. Ilyen formán a csűr és a pajta hagyományosan elsősorban a paraszti gabona termesztéshez kapcsolódó munkatér, és csak másodlagosan kiegészítő jelleggel rakodó helyiség. Szükségessége összefüggött a július-augusztusi csapadékos klímával, azzal az igénnyel, hogy a szemkinyeri száraz, védett helyen lehessen végezni. A csűr és a pajta az egész Kárpát-medencében elterjedt, kivéve az Alföldet és a Kisalföld egyes területeit, ahol a nyári csapadékhiány mellett a szemkinyerés technikája sem a kézi cséplésben, hanem a nagy területigényű nyomtatáson alapult. A kézi cséplés gyakorlatának eltűnésével a csűrök tároló funkciója előtérbe került, illetve az állatok istállózás tatására is használták őket.
2: Lamacsun Rádió.
3: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Közönséges mandragóra. Felhasználása. A középkori orvosok is gyakran alkalmazták altatóként. Ehhez a gyökereket borba áztatták vagy elfüstölték. Külsőleg friss sebeket, gyulladt szemeket, keléseket kezeltek vele. A modern gyógyászat kialakulásával a növény feledésbe merült, majd a 20. században a morfium függőséget próbálták vele.

0: Szereted
1: a
0: kísérletező
1: zenéket?
0: Válogatásokat?
1: Az.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Alatt.
1: Több.
0: Alatt.
1: Műsort.
0: Alatt.
1: Is.
0: Találsz.
1: Ebben.
0: A.
1: Műfajban.
0: Például.
1: Donát kacsa.
0: Klub.
1: Kacsa klub.
0: Paika.
1: Vagy.
0: Havi.
1: Zaj.
0: Műsoraink.
1: Lamacsú Rádió.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Ilyen hangot ad ki az Illuminati.

seconds. We're go. 60 seconds. We're go. We're go. 60 seconds.

0: Copy.
1: Peace!
0: Window. 60 seconds.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
3: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Jemen, Zambia és Zimbabwe nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lakmacsun Rádió. Techfelhő ajánló.
1: Kor

0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Hello, hello Magyarország, ez itt a String Theory, a tenisz magazin, Lórival és Petivel, és a vendég...
1: Szabó Gábor.
0: Mennyire fedjünk föl? Gergő, Gergely, mehet vezetéknév is? Bevállalod? Beleállsz?
1: Persze.
0: Pápai Gergely, nagyon-nagyon-nagyon örülünk, hogy eljöttél.
2: Az Y-os pápai.
0: Az Y-os, az arisztokrata.
1: Igen, van egy másik, valamilyen átlátszóval, nem tudom, hol valami.
2: Na tessék, tehát még át is, igen, át is mehetne a dolog, ugye át is hallható lenne, úgyhogy jó ez így.
0: Jó ez így?
2: Jó ez így, aha.
0: Jó, akkor
2: az Y-nál.
0: Akkor maradhat mindenki. A izék rendben vannak, a moderátorok, te meg én? Vagy?
2: Igen, igen.
0: Ez a hetedik adás, ilyesmi. És egy... ilyen kicsit az leírja, hogy perszónákat, tehát egy ilyen vendéges műsor lett ez a String Theory, és ilyen szerintem tök érdekes perszónákat hívom, meg bocsánat, hogy egy ilyen most egy dobozolva vagy, egy personifikálva vagy, mert ugye minden ember egy perszóna végül is. Úgyhogy ezt hagyjuk is. Szóval te egy egyébként mérnök vagy, szóval kezdjük ott, és mindenki, aki valahogy ide bejön, az vagy tud teniszezni, vagy szereti a teniszt, arra figyelni fogunk, hogy ez a kettő együtt ne teljesüljön. Ez lehetne egy ilyen arcpolitika, nem?
2: Hát, igen. Igen,
0: lehetne. Igen, igen. Csak azért, mert van egy
2: próbáljuk, én azt mondom, egyszer azért próbáljuk, hogy milyen az, aki tud is teniszezni, és ért is hozzá. Tehát, ugye nagy egység.
0: Ja, várjál, arra nem gondoltam, hogy aki tud teniszezni, az lehet, hogy mindig, tehát a szükségszerűen ért hozzá.
2: Nem feltétlenül.
0: Nem feltétlenül, mi? Aha. Nem. De valószínűleg,
2: mert
0: aki
2: nem
0: tud tenisze...
2: tud róla beszélni, igen, vagy nem tud reflektálni.
0: Meg hogy mérjük, arra. Hogy tud
2: teniszezni. Meg olyan szempontból reflektálni, mint ahogy mi szeretnénk, hogy reflektáljon, az meg más dolog.
0: Meg hogy mérjük azt, hogy tud valaki teniszezni. Mitől tud?
1: Hát el kell bemondásra. Menni, azt meg kell nézni.
2: Hát figyelj, hogyha van valami...
0: Vagy volt ezerbe?
2: Volt-e valami rankingje, nem tudom, versenyzett.
0: Volt ezerbe, jaj.
1: Volt a Real Madrid.
2: Ja, volt ezerbe, igen.
0: Micsoda?
1: Vitt volna a Real Madrid 2000-be, de...
0: Ja, ez a izé,
2: ez klasszik, igen. Csak lesérültem, és tudod, nem, és nagyon rossz lett. És
0: vagy a tranzitív. Tehát mindenki ismer olyat, aki megverte a Tommy Haast. Van egy ilyen tézis, és akkor így véve, tehát érted, akkor így hoppolva mindenki tud teniszezni. Szóval a teniszfen, és szóval a teniszfen, hogy a teniszfen az érte a teniszhez, az megint egy másik filozofikus kérdés, de Gergő, te, tehát az nem túlzás azt mondani, hogy te tenisz barát vagy, ugye?
1: Abszolút, hát én szerintem talán az összes Djokovic meccset megnéztem, amit adnak a tévébe. Én nem tudom, egyszer rákattantam, tehát akkor kezdhetjük ezzel is, hogy miért gyukolok én a Djokovicnak. Egész úgy kezdődött, hogy meg 90-es évek elején elkezdtem kivágogatni a tévéújságból az ilyen kis képeket. Nyilván akkor még nem játszottak, amit én csak néhány éves volt. Én néztem, hogy van egy hosszú hajú csávó, és nagyon vicces ruhákban van, André Agassinak hívták, és azt belagadtottam egy ilyen könyvbe, és akkor így nem csak őket, mint én Bud Spencer, meg ilyen hülyeségeket ragozgattam be, mert szerettem mindent gyűjteni.
0: És hány éves voltam?
1: 90-valahányban volt. Azt tudom, hogy amire első
0: jó, szóval nem, meccs, nem tegnap, láttam, tehát nem egy éve volt. Igen.
1: A Michael Cheng és Pete Sampras meccset láttam, és emlékszem, hogy nagyon nem tetszett nekem a Sampras, hogy egyfolytában izzadt, mondjuk én is elfelejtettem, izzadok, de hogy...
2: Akkor még nem izzadtál.
1: De akkor még nem izzadtam annyira, igen, igen. És akkor valahogy így...
0: Mi ő izzadós volt a Sampras?
1: Nagyon, neki valami extra izzadt.
0: Tényleg.
1: Így húzta le ilyen
0: izzadt. Igen, na jó, de azért, mert nem volt csuklószorítója, meg fejpántja.
2: Ez igaz. De a pólója extra... ilyen nagyon
0: extra, igen. Zidánosan?
2: Van erre valami. Pólóban jött le erre, ez nekem is rémik. Ugye ezek a nagy bő pólók voltak akkoriban divatosak, ugye a 90-es években. Behozzáteszem. Szerintem az Agassi az tényleg egy ilyen, nem egy izadékony ember volt.
1: Igen, ő más volt, és kettő között volt a különbség, úgyhogy igen, nyáladzósnak hívtuk a Sampras-t, és akkor az Agassi volt, aki szimpatikus volt, hát mindenféle idióta ruhák voltak rajta, azt tetszett, és egy ilyen gyerekként nekem csak annyi volt, hogy de jól néz ki, és akkor lukkoljunk neki. Úgyhogy egész így kezdődött, és akkor ilyen szakmai alapon kezdtem drukkolni, emiatt az Agassinek, mikor láttam a meccseket. Úgyhogy így történt, hogy aztán az összes Agassi meccset, amit lehetett, azt megnéztem. Emlékszem, mentem be így.
2: Nem, ez így kezdődik szerintem, nem? Szóval, hogy kell valami... Nem
0: és akkor a Djokovic híd az, hogy? Az
1: igen,
0: nem...
1: igen, aztán szép lassan, ugye, amikor Agassinek már lefele ment a szekér, akkor jött fel a Federer, és nekem ő sem volt szimpatikus, meg nagyon hülyére ajnározták, és mondom, én just se fogok neki drukkolni, akkor is. Tehát én egyszer választok egy embert, akkor kitartok mellett, tehát most is a Milánra drukkolok, de hát minek? Szóval, hogy én így voltam vele, hogy nekem a Federer nem tetszik, és akkor jött még a Nadal is, meg még kevésbé se tetszett, és akkor úgy tetszett, hogy az Andy Murray, meg a Djokovic, akkor jöttek fölfele, mondom, ez a két srác, ez sokkal szimpatikusabb, tehát, hogy így mindig valahogy így nehéz útjuk volt, hogy át kellett legalább az egyikükön rágni magukat, ahhoz eljussanak a döntőig, tehát, hogy a Nadalt meg kellett venni, utána a döntőbe játszassál a Federerre egy idő után, és akkor ezzel mindig valahogy elbuktak egy darabig, de olyan népmesei hősként lehetett.
2: Most nem egy ilyen, nem tudom, ilyen személyiségtesztként, de hogy vagy van benned egy ilyen, hogy akkor az underdognak, mert egy picit ez a...
1: Van bennem, biztos.
2: Hogy mindig az underdogot választod?
1: Igen, ilyen lehet. Meg...
2: Mert olyat, tehát őszintén szóval én most nagyon örülök, hogy találkozom egy Djokovic fannal, mert én nem találkoztam még nagyon.
1: Én gondoltam, hogy ez egy ilyen ritka
2: faj. Tehát tulajdonképpen ez már... Ez
0: mondjuk te azzal lettél, szóval itt van egy ilyen...
2: Ezt akartam mondani, hogy én most bevallom, hogy én most neki fogok szurkolni a Wimbledonban, ami egyszerűen furcsa, hogy egy ilyen mondat elhagyja a számot, de hogy tényleg, na, aha. Bocsánat.
1: Igen, én is öregkorán is megszerettem a Federert, úgy voltam vele, hogy akkor... nyerje meg, nem tudom, amikor éppen a Djokovicnak voltak ilyen problémái 2016-17 táján, akkor nagyot ment még egyszer az öreg, és akkor én is nagyon drukkoltam neki, meg utána is, meg előtte is, hogy akkor megtanultam tisztelni, mert nem tudom, így az idős korára. Meg...
0: Féltek, ez most egy ilyen kicsit egy ilyen gót nosztalgiába mentünk át, kéretlenül, erre hát úgy kéretlenül, vagy hogy mondjam, tervezetlenül, ami egyébként mindig valid téma, tehát a gót téma az mindig valid, és kicsit szóljunk a nyitó trackről, mert a minden igaz, és picit ilyen skizó, hogy most minden igaz azok, hogy volt-e nyitó track, vagy sem, ennek megvannak a médiatechnikai okai, de minden igaz,
1: Martin
0: Solveig szólt, amit te kértél, te hoztad. Nagyon köszönöm én is, lehet, hogy Lóri, te is köszönöd, azt nem tudom, de hogy ezt így visszahoztad a tudatba, vagy nekem lehet, hogy még az is lehet, hogy Susan belehoztad a tudatomba ezt a videót, nem tudom, hogy mennyire, tehát hogy csak amnézia, vagy valahogy így lekerült, így a, nem tudom, kitörlődött. Mindenesetre Martin Solveig és Dragonet számáról van szó, 2011-et írunk.
2: Fit Bob Sinclair, nem?
1: Így van.
0: És Fit Bob, igen, Bob Sinclair az egy másik ilyen French hero, és akkor ők ketten, nézzétek meg, egy karosz meccset játszanak, és ott is megjelenik a Djokovic úr.
1: Két hősöm, mert a Monfils a másik.
0: Monfils és Djokovic feltűnik, egy elképesztően boomer termék, így most, szerintem akkor is nem, tehát ez, hogy akkor is, akkor se lehetett ez már egy, tehát már akkor is ilyen cringe dolognak, vagy nem tudom, de most szerintem amúgy, tehát most így 20-26-ban nagyon szórakoztató.
2: Annyira nem, mert az egy kevés ilyen tenisz zene van, vagy ilyen, nem tudom, majd
0: meg. Ja, úgy értve, jó.
2: Illetve, hogy a Roland Garroshoz kötődik, hát
0: végülis. Jó, de ez a match, ez az, hogy néz a csaj, aki bejön neked, és akkor ott egy ráturbózol, és aztán meglátod, hogy...
2: Jó, de kicsit az én ironikusom van ez megmutatva. Szóval mindenkinek ajánljuk, hogy nézze meg a klipet.
0: És döntsétek-e, hogy ebben mennyi
2: van
0: az irónia.
2: Van egyfajta játékosság, szerintem van irónia, meg a karakterek is, hogy ilyen kis szerencsétlenek, tehát hogy ilyen kis bénák.
0: Hát igen, jó, tehát jó ember vagy, a jó ember az a rosszban is jó, tehát, de nem, tényleg biztos, hogy azért ez egy finomabb termék. Ami
2: én se látom már finomnak most egyébként, tehát hogy valószínűleg akkor még úgy nagyjából ülhetett, de...
0: Igen, tehát ez is egy sok réteg van itt, hogy most 11, igen.
2: Volt, 15,
0: arra mindjárt visszatérünk, hogy mikor volt, csak még annyit, amit én mindenképpen elismernék ebben a termékben, hogy tenisz játékilag korrektül van összerakva, nem? Tehát ez a két faszi lehet, hogy tényleg együtt mondjuk egy ideje már játszanak, meg a Solveig most ennek kapcsán, hogy elküldte nekem ezt a gemet, láttam, hogy ő talán ott is volt a Monfils búcsúztatáson, és ő, vagy nem tudom, valószínűleg ott volt a stadionban, de ha nem is, Instán osztott ilyen, nem osztott, hanem posztolt egy olyat, hogy kösz az óriási...
2: Valószínűleg ők csináltak.
0: Igen.
2: Viszont kérdezzük meg a szakértőnket, hogy neki milyen érzéseket, értelem, nem tudom, milyen értelmezéseket hozott elő ez a...
1: Aha. Én nem vagyok bölcsész, úgyhogy nem fog
0: segítség...
1: mélylélektalma belemenni.
0: Tehát, hogy kapja egy mankó kérdést, te is válaszolsz, Lóri, csak nem tudom, hogy meg tudtad-e állni, hogy meg ne nézd, de hogy 11, tehát téged direkt nem vontunk be. 2011, ugye most ez az adás szezonálisan egy Garrosz és Wimbledon közötti ilyen teniszvilágér, nem tudom, helyzetjelentés egy picit. A kérdés az 11, mi történt a Garroszon, mondjuk a döntő elég, meg a Wimbledon döntő, hogy van-e rekollekció.
1: 2011, hát nyilván Garroszon biztosan Nadal nyert. nem lehet mellé lőni.
0: Korrekt.
1: És Wimbledonban, hát akkor szerintem lehet, hogy azt már a Djokovic nyerte.
0: Jó vagy. Ezért vagy itt. Ezt, hogy mondjam, ezért vagy itt. Szóval én ezt nem, tehát ezt nem így tudom így csuklóból, mint te, hanem megnéztem. Valóban a Rafa nyert, a Federert verte 4-ben.
2: Ugye volt egy híres negyeddöntője a Djokovic-sal, ami ugye gyakorlatilag az volt a mondás, akkor már szerintem legalább 6-szor vagy 7-szer verte meg a Nadalt 2011-ben, ez a nagy áttörésébe, és ott a negyeddöntőben a Federer állítja meg egy szerintem a valahol legjobb, talán szerintem egyik legjobb salakos játékával, és biztos, hogy a legjobb Roland Garros meccsével 5-szetben. Uh-huh. Nézzétek vissza a ilyen highlightjait, tehát olyan egykezes, volt egy nagyon híres ilyen egykezes fonákja, amit így visszatett egyenesbe, amivel gyakorlatilag ott eldőlt a meccs. Mondjuk így visszapöckölte, droppolta, egy ilyen hatalmasat játszott, és gyakorlatilag azt nem mondom, lejátszott a Djokovicot, mert nagyon jól játszott a Djokovic, de a Federer nyert a végén.
0: Volt egy ilyen
2: mondás utólag, hogy ha nyer ott a Djokovic, akkor a Djokovic nyeri a Roland Garrost, és lehet, hogy az egész Nadal éra hamarabb leáldozik, vagy le tud áldozni, vagy a fene tudja, persze, mert aztán ugye tudjuk, hogy máshogy alakult az élet, de hogy meg nincs is értelme ennek, de hogy úgy ez egy fontos forduló volt, hogy így tulajdonképpen azért a Djokovicnak azt hiszem, hogy körülbelül vagy 70 és 80 közé teszem azt a meccs számát, amit nyert ebben az évben, valahol volt legtöbbet, és ez volt az a kevés veresség, amit tett elszenvezett. Kiegészít.
1: Köszi. Ez nem volt.
0: Nekem se volt már, meg ez nagyon-nagyon érdekes, mármint jó fullos adalék, hogy akkor ez ugye a Federerről ez egy ilyen alapvetés, hogy ő azért ott salakon azért szenvedőse volt, egy Garrosza van, és akkor itt meg történt egy olyan, hogy igazából ilyen Grand Slam győztes szinten játszott
2: abszolút,
0: ott.
2: Abszolút.
0: És akkor a Wimbledon pedig a Rafa ellen nyerte a Djokovic 11-be.
1: És ki volt az elődöntőbe? Még játszott a Federerrel, valahogy biztos. Mert akkor gondolom, az már olyan időszak volt, amikor Murray is ott az első 4 volt. Tehát, hogy mindig ők játszották a elődöntőket 4-en. Az már szerintem talán az a korszak lehetett, de nincs nálam semmi.
0: Igen, nálam is kevés van, a professzor úr majd segít nekünk. Hogy ahhoz mit szólsz, Gergő, hogy az mindig egy ilyen, pláne hozzászoktunk ahhoz, lehet, hogy most már meg erről is szeretnélek majd titeket kérdezni, hogy mit gondoltok erről.
2: Hogy látom egyébként, tehát a Congától kapott ki egyébként 11-be a Federer.
0: Uh-huh. Ja.
2: És Rafa pedig Andy Murray-t verte.
1: Aha.
2: És akkor Djokovic Congán, ugye Djokovic jutott túl, és akkor így.
0: Jó tippelti, hogy ott tolálkodott.
2: Elég fasza egy év lehetett, mert tök izgi most így visszatekintve.
0: Hogy ugye új Grand Slam győztes van, ami a Big mondjuk 4 vagy 5 érában az egy ilyen volt így szökő évente volt egy vagy se. És akkor most ugye most egy másik éra van, és akkor itt is kiment a divatból ez az új Grand Slam győztes. És most úgy láztam győztes.
1: Én olvastam ezt is, hogy akkor most a Big Three van, vagy nem tudom, az Zverevvel, és azért kicsit azért mosolyra görbült a szám, szóval azért nem gondolnám, de azért az óriási tett, hogy végül is sikerült végigmenni ezen az úton. Azok után, hogy a két fő esélyes kiesett, meg aztán Djokovicot is ide a Fonseca eltakarította.
0: Ki volt a két fő esélyes?
1: Hát a két fő esélyes...
0: Jó, hogy az egyik első indult.
1: A kettő.
0: De hogy szerinted lesz... akkor ez egy izé lesz? Ki volt? Del Potro volt ilyen Van Slam Wonder, ugye?
1: Aha.
0: A Medvegye egy is egyet is, nyert, nem?
1: Igen, egyet nyert. Djokovic ellen.
2: Szóval, hogy... Igen, mondjad.
0: Mondhatod olyan te is, hogy ki...
2: Egyszerűen az, tehát az, hogy tényleg az Zverev egy nagyon furcsa karakter minden szempontból szerintem, és szóval, hogy az, hogy most nyerni tudott, az kellett az, hogy tényleg mindenki eltűnt. Tehát, hogy, és még ezt a meccset is épp, hogy nyerte meg. Tehát, hogy valahogy egyszerűen az, hogy ő Roland Garrost nyerjen, vagy hogy egyáltalán Grand Slamet nyerjen, ez szerintem ez nem reális elvárás vele szemben. Nem azért, mert nincs meg a tenisz, egyszerűen nem, mint versenyző, szerintem ezt nem tudja ő ezt valahogy.
1: Passzív, nem? Nekem az az érzés, hogy mindig így
2: én nekem is egyébként
1: bepasszívodik.
2: Igen, meg tehát, hogy egyszerűen most, ha most ilyen tenisz technikai vagy szakma, vagy ilyen tenisz szakmailag nézzük, szerintem például a szervája nem tud mindig olyan lenni, ami... Tehát sokszor a szervájával veszti el, tehát gyakorlatilag második szervája ilyen hihetetlen gyenge
1: remegős.
2: Tud lenni, remegős, pontosan remegős, nem erős, nem tud játékba lenni, tehát, hogy, és iszonyú hullámvölgyekben tud. Tehát egy kétszetben ott megvan, ott tényleg mindenkit meg tud venni, de az, hogy ott egy ilyen ötszettesben szerintem, tehát ha nem a Koboli van ott, hanem ez, hogy egy Fonseca, akkor szerintem a Fonseca megveri. Tehát, hogy aki egy... Most lehet, hogy a Fonseca megint nem volt jó példa, de hogy valami nagyon agilis játékos, egyébként a Kobolit sem akarom leírni, csak...
0: Érdekes, hogy ezt mondjátok.
2: Őszintem a játékhoz képest a maximumát nyújtotta most legalábbis. Tehát.
0: Most az, hogy ugye ő ez az ötödik Grand Slam döntője, ugye? Tehát ő hatodik. Volt négyszer, én úgy, 4+1, vagy lehet, hogy már a hatodik, én úgy emlékeztem, hogy négyszer volt döntőbe. És tényleg ez a passzív, nekem is ez volt vele a bajom, hogy passzív. Tehát amikor emlékszem arra a team az első döntőjére, a team Zverev, ott te védted meg, Lóri, szerintem jól védted meg, hogy akkor nem volt senki, vagy nem lehet, hogy a mással dumáltam erről, hogy akkor az egy szellem meccs volt, ugye, az egy koronavírusos időszak volt, és hogy akkor azt hiszem, hogy igen, másra beszéltem erről, és akkor ez tényleg fair azt mondani, hogy amikor nincs ott senki, akkor tényleg, mert emlékszem, hogy az ilyen löbbölgetés volt az ötödik szett, tehát fostak mind a ketten ilyen maxra,
2: volt,
0: és
2: igen.
0: Borzalmas
2: közben nagyon durván megsérült a team igazából.
0: Ja, a team meg volt, hogy húzta a lábát, vagy nem tudom.
2: Játszott már.
0: És ott tényleg azt éreztem,
2: tehát az indokolt, hogy ott
0: ja, hogy ő alibizett.
2: Tehát
0: jó, de az, hogy tényleg, amikor nincs ott íze a közönség, akkor tényleg lehet, hogy nem húzod meg azokat az extrákat.
2: Nem értek egyet, mert a Nadal és a
0: igaz.
2: Fantasztikus.
0: Igen, igen, az egy kurva jó döntő volt a Garrosz.
2: Később a Garrosz döntő, vagy ugyanabban az évben, vagy egy évvel később.
0: Azért igazad van, ez egy jó kontra. Minden esetre én azt látom, tehát a két fő kritika az Ereven, hogy passzív, és hogy megremeg a szervája, én szerintem mind a kettőt tök jól meg tudta reparálni, és én azt látom, hogy tehát én úgy vagyok vele, hogy time will tell, hogy ő hogy most tényleg big 3 lesz-e vagy sem. Én szerintem nagyon, és azt se láttam, hogy igazából eltakarította az embereket maga elől úgy, hogy hogy szettet is alig vesztett, nem? Így a a döntői kb. És a Mensziket meg úgy lesimázta kb. Úgyhogy a Menszik meg ilyen brutál játékkal simázta a Fonsecát. Szóval, hogy én azt láttam, hogy én azt érzem, hogy egy ilyen gép lett. Így darálja az embereket, kibaszott mélyen játszik, meg is húzza most már, nincs gyengéje. Hát a tavaly ősszel emlékeztek, hogy a Alcarazzal miatt játszotta a indoor szezonban, nem is tudom hol, Párizsba vagy hol. Tehát olyan, hogy max kellett az Alcarazzal, és akkor tényleg piken játszott a faszi. Úgyhogy nem tudom, én lehet, hogy valamit, de az is tény, hogy nem tudom, mikor Sinner meg simáztam.
2: Mindig hullámzó a teljesítmény, tehát most megnéztem a statisztikát, a Sinnerrel 14 meccset játszottak, és 10-szer nyert a Sinner, és 4-szer a Zverev, és az elmúlt 9 meccsüket a Sinner nyerte. Tehát, hogy egy ilyen dominanciát, ha most ezt így egymás mellé tesszük, a Big 3-ból, akkor vagy Big 4-ből, hát ritkán volt, hogy valaki ennyire rossz lenne a statisztikája valamelyikkel szemben, tehát valahogy úgy, ez meg azt mutatja, hogy valahogy még sincs ott teljesen, tehát ez katasztrofális, ahogy nem nézed. A jelenkori legjobbal ezt tudja játszani. És ugye volt benne Grand Slam döntő, kétszettes meccs, mindenféle dolog, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak egy bizonyos, nem tudom, körülmények között borításon, nem mindegy.
0: Ja, let's see. Én a döntőt is úgy néztem, hogy ajándék.
2: Nekem ő nagyon nem az emberem, szóval, hogy nem csak a játéka miatt, hanem ezt az ő figuráját, ugye, tehát és most ugye ez egy érdekes dolog, nem muszáj be belemenni, hogy a Szabó Gábornak volt két cikke is erről, hogy akkor az Zverevnek ez az ügye mennyire releváns, mennyire nem. Én azért azt gondolom, hogy olyan szempontból az, hogy ez a csávó azért, tehát, hogy nem tudja lemosni azt a problémát, hogy tulajdonképpen nem vált felelősséget ezekben az ügyekben. Ugye itt arról van szó, hogy két barátnő és azzal kapcsolatban belül erőszakkal vádolta őt meg. Ugye mivel nem jutott tárgyalásig ugye egyik ügy sem.
1: Megegyeztek, nem?
2: Megegyeztek, a másikat végül is ejtette, vagy valami hasonló volt. De azért ez, hogy mondjam, olyan véletlenül nem történnek ilyen dolgok. Tehát, hogy... és nyilván nem arról van szó, hogy és egyáltalán nem ezt akarom mondani, hogy akkor valakit örökre el kell tiltani, meg nem tudom, közhivatalt, meg neki szerepelje, nem tudom. Viszont ha nem vállalod a felelősséget, tehát ha te kiállsz és azt mondod, hogy az meg elcsesztem, csináltam hülyeséget, vagy van egy per, ahol ez valahogy így, nem is kell ezt kimondani, hanem van egy ítélet, amiben van egy felelősségre vonás,
0: de várjál, akkor ezzel lehet szerintem tisztelt. Most bizonyítva van, vagy nincs bizonyítva? Én nem követtem.
2: Tehát tanúvallomás van erről, vagy nem tudom, tehát vád van. De mondjuk kettő, tehát hogy...
0: Jó, hát nem tudom, nem erre szokták mondani, minek a védelme?
1: Ártatlanság.
2: Ez akkor érdemlen, nem, az akkor lenne, hogyha ez... per lett volna ebből. Tehát, hogy ez így szerintem nem. Tehát sose lesz ebből, sose tudja ezt lemosni ezáltal.
0: Na jó, de azért nem lett per, mert a másik fél is azt mondta, hogy jó, akkor megdumáljuk pénzbe.
2: Hát eszméletlen összeget fizetett.
0: Na jó, de hogyha a másik fél azt mondja, hogy...
2: Ez teljesen mindegy. Hogyam, de az egyetemes, itt nem tehát a másikkal szembeni okozott kár, nem csak erről van szó, hanem itt általánosan egy...
0: Értem, ilyen. Csak mi van, tehát hogyha most ördög ügyvédéznénk, aztán tényleg ezt valahogy zárjuk karanténba ezt, mert ez valószínűleg messzire visz, de hogy ördög ügyvédje mondhatja azt, hogy na jó, hát lehet az, hogy két csajzé ki akarja használni a helyzetet, tehát lehetne ez, elméleti lehetőség van erre, nem?
2: Van, de hát hogyha így lett volna, akkor miért nem vállalta a pert?
0: Ja, akkor miért adott pénzt? Mert az vagy mind a kettőnek pénzt adott, vagy mi?
2: Nem,
0: vagy
2: az van? Egyik esetről nem tudok, a másik esetben pénzt adott. Pénzt akinek, ugye az anyja, a gyerekének az anyja is.
0: Ja, értem, hát és akkor azt mondod, hogy ez eléggé az irányba, vagy azt sejteti, hogy vaj van a füle mögött, meg különben nem mondaná azt, hogy itt van egy rakat pénz.
2: Azt.
0: Aha. Ja, hát ez fair to say.
1: Nem tudom, hogy most mennyire kapcsolódik ahhoz, hogy mennyire jó játékos vagy, érted, hogy én nem tudom, hogy a Szabó Gábor miért rúgózik ezen, pláne, hogy cikket is.
2: Ebbe igazad van, viszont például az, hogy megnéztem, hogy milyen a komment erdő, ami alatta van, és gyakorlatilag csak ilyen áldozathibáztató megszólások vannak. Tehát, hogy minek ment oda, miért volt izé, biztos, hogy csak pénzt akartak. Egészen vállalhatatlan egyébként. Tehát valahogy ez számomra úgy leképez valamit arról, hogy Magyarországon ennek az ügyeknek a kezdés. És nem azért mondom, mert én ennek van óriási bajnoka lennék, de van egy érzékenységem erre, hogy azért ez furi. Vagy hát tényleg, amit az emberek reagálnak erre, azt szerintem teljesen vállalhatatlan. És azért ebben vannak precedensek Magyarországon, tehát az, hogy mondjuk hogyan tekintünk a sportolóra, ő milyen szereplője a társadalmunknak, milyen értéket ruházunk rá, ebben ugye nyilván nem a vádló, vagy a, mondjam, itt a a szenvedő alany mellé fognak állni az emberek, hanem azt mondják, hogy a sport változani most. Bocsánat, például volt egy a Pásztor István válogatott kézlabdázónak volt egy ügye, egy 80 80 körüli éves bácsit ütött el gyorsanhajtással és járdán. Uh-huh. Végül kapott, tehát elítélték, de aztán felfüggesztette.
1: Meg is halt.
2: Ha. És felfüggesztették, végül elengedték őt egyébként, és gyakorlatilag nem kellett ülni a börtönben, nem volt börtönben. Uh-huh. Szóval ugye ez egy ilyen magyar társadalomról beszélünk, 16 év NER után. Én azt hiszem, hogy ez, na mindegy, szóval ez most már messzire vezet.
1: De ez még NER előtt kérek. Volt, ez még nagyon régi cuccal, elnézem
2: nem,
1: én is.
2: De az ítélethirdetés az nem. Az, ja, igen, a tízes, igen, tehát ez nem annyira régi sztori amúgy. Uh-huh. Igen. De igen.
0: Jó, nem mondjuk az, hogy
2: a... Most ez kicsit nagyobb...
0: Nem, amúgy, tehát ez izé, ez jó és mint rossz téma, úgy jó téma, hogy rossz téma, és fontos téma, és ha megvannak az infók, akkor erről lehet, meg fontos beszélni. Valószínűleg azért itt ugye van az a komment fal, ami kicsit a magyar nép lelket kódolja, vagy így mutatja be, de az egész ügy ugye az nem egy magyar ügy, hanem nem. Nemzetközi, vagy inkább német jogi ügy, ugye? És az, hogy ott engedték
2: azt
0: ezt,
2: tudom, hogy
0: az a német, az igen. Egyik az biztos, hogy német, szerintem mind a kettő igen, német igen, ilyen igen, jogterület. Igen. Most ez meg megint tényleg nagyon mély kérdés, hogy miért engedi a jog az, hogy akkor ezt így meg lehessen állapodni peren kívül. Igen, meg ez, hogy ez is nem, amit te bedobtál, Gergő, hogy akkor külön választani a magánéletet és a sport teljesítményt, azt se tudom, az is egy bonyolult téma.
2: Ugye itt most azért még egy mondat csak, ugye azért az verte ki talán a biztosítékot, hogy ugye gyakorlatilag őt nem lehet kérdezni ebben az ügyben. Tehát, hogy most is volt a Roland Garros, hogy ő erről nem válaszol, mert hogy így elmegy. Tehát, hogy azért ez így van lereagálva, azért ezt is tegyük hozzá. Szerintem akkor kerekítsük le. És menjünk át egy másik fontos kérdésre. Ti mennyire jeleztétek, azt nem is tudom, hogy korszakváltónak, de hogy valami... Mégis igen, szóval mennyire jeleztétek korszakváltónak ezt a Roland Garrost? Most nem az Zverev felől nézve, hanem negyed döntős szereplők, és nyilván itt esetben a korukra értem, és nem tudom. Tehát, szóval, hogy látszik-e már az, hogy milyen lesz a jövő tenisze ebből?
1: Hát azt nem tudom, hogy ki lesz a harmadik meg a negyedik, itt a két nagy mellett, tehát hogy a két új nagy mellett, úgymond. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a másik, vagy nem tudom, hogy kell mondani, másik, ugye? Másik. Aha, hogy a másikbe bíztam, hogy ő lehet, meg ugye ez a Fonszéka gyerek. Én azt néztem a Djokovic meccsen, hogy na jó van, ezt most mesik, beárazzák, ezért gyorsan kétszett, most aztán utána szép lassan így láttam, hogy így elfogynak a ötletek, és ez a sász meg mindent beütött, nem tudom, tényleg, vele minden megvan, amiben az velebben nincs, meg vagy nem tudom, tehát hogy bevállal bármit, és úgy előtte volna magad, Djokovic is csak így nézett, hogy ilyeneket én szoktam, vagy nem tudom, de ő szokott ilyen borzósakat.
2: És rövidítések, mennyit igen. Rövidített, ja. Már bocsánat, szarán rövidített a Djokovicot.
1: Ja, hát igen, tudta, hogy...
2: Tudta, hogy az nem,
1: nem fog...
0: De egyébként nagyon, most egy kicsit úgy olyan ilyen értetlenül állok azelőtt, hogy a Zverevet mennyire máshogy látjuk, mert emlékszem, amikor például a bokáját törte, igen. Hát akkor dominálta a Nadalt. Emlékeztek?
2: Abszolút.
0: Kurva jól játszott.
2: Azon a meccsen, igen, ez egy borított meccsen, tehát hogy egy igen.
0: Szóval, hogy ez a...
2: Tetős meccsen, igen.
0: Na mindegy, let's see, mert most ez biztos, hogy ez egy ilyen, lehet egy ilyen gátszakadás.
2: Tudod, bocsánat, hogy most megint ezt effekt. Mondom, igaz, de a Dimitrov, ugye tavalyi Dimitrov-Sinner, és akkor azt mondod, hogy hát ez is része a tenisznek, hogy nem töröd a bokádat, nem az ő hibája, de hogy basszus.
0: Ja, csak a... Ja, az igen, és a Dimitrov tény, hogy nyert, nem tudom, VB döntőket, de...
1: Egyet, kettőt nyert.
0: Hogy... Igen, de hogy nem volt Grand Slam döntő közelébe sem, lehet, hogy elődöntőben volt a Dimitrov, vagy nem tudom, de hogy azért kicsit alma körte, de let's see, szóval az mind, nem tudom, valid, hogy neki vannak ezek a gyengi, de én pont azt gondolom, hogy itt a Garros után itt lehet, hogy valami beérett, meglátjuk.
2: Szerintem azért nem, mert hogy például most is kikapott, és ez szerintem tipikus ilyen zverevi dolog.
0: De hol kapott ki? Tehát, hogy, mármint, hogy melyik ponton és kitől szoros harmadik szetbe, tehát nem az, hogy összefos, nem szétes, nem esik szét.
2: Ez igaz, jó, oké. Jó, meg
0: és úgy, hogy megnyert egy Grand Slamet 11 héttel előtte.
2: Tudod, Nadal ezt vitte, tudod, szóval, hogy ezeket hozta.
0: Tehát... Nadal első indult Halléban. Szerintem azért,
2: mert... Halléban nem, de Queensben igen, és ott volt, hogy nyert. Minkor Queensben nyert, nyert.
0: Sokat nem ment Queensben.
2: De azért ment. De.
0: Igen?
2: De mindegy, jó.
0: Fia, egy héttel azután, de igaz, hogy ilyet, szóval, hogy azért láttunk már ilyet, csak most nem egy 20 pluszas Grand Slam bajnokot láttuk az Zverevben, én nem ezt mondom, tehát ért most a Nadal, meg a három ilyen faszi volt, aki ezeket beadta. Na, szóval igen, tehát hogy a kérdés az volt, hogy mi, hogy mit látsz mit látunk a generáció váltásban, meg ilyen újak megérkezésében? Igen. Ja. Én még azt hoznám ide be, hogy mit szóltok ahhoz, hogy a két 500-as füves versenyt, ugye a elő wimbledoni hetek, ugye az egyiket a
1: Tiafoe
0: nyerte, a másikat meg a Cserundolo.
2: Igen, ez nagyon
0: jó. Hogy ez szerintetek, ez most egy jó vibe? Így a teniszre nézve? Tehát most így milyen az a kérdés, amit felírtunk, milyen egy ambiciózus tenisz szerető embernek most a hangulata, hogy ezek nem kicsit ilyen, nem tudom, egy ilyen jobb híján helyzet van most?
1: De abszolút. De hát, akkor is meg kell nyerni a meccseket, tehát így, akkor így be kell ütni a meccspontot, úgyhogy erre képes volt a Tiafoe, hogy bedarált mindenkit. Nem tudom, lesz-e még egy ilyen alkalmat, megragadta, mint az Zverev, tehát, hogy sikerült átmennie. Uh-huh. Úgyhogy ez szerintem mindenképpen...
2: Én nagyon örültem a Tiafoe győzelmének.
1: Ja, szimpatikus csávó.
2: Ja, meg, hogy úgy nem nyer, tehát, hogy ő az, aki nem, általában nem tudja.
0: Igen.
2: Basszus, ugye...
1: Ja, nyer két-három meccset, aztán hazamegy.
2: Nem döntőzik, de hogy döntő, ráadásul nyerje is, tehát, hogy ráadásul, hogy a
0: Fritz ellen, aki fullos
2: füvön. Nagyon jó, stabil ezektől megnyeri,
0: igen, ezeket megnyeri, igen, és öt meg nem.
2: Nem. Ez tök meglepő nekem.
0: Ja, persze, csak nem az van, mint... Tehát, hogy tényleg az van, hogy egy picit, mint hogy a női teniszben van az, hogy nem tudom,
1: full kiszámíthatatlan?
0: Igen, tehát most föl kéne a Grand Slam győztesekhez sorolni az elmúlt 10 évből, akkor lenne, nem tudom, ott 40 név.
2: Igen.
0: És ez a kalandor tenisz látom most egy picit így ilyen mintázatban. Hogy is szokták mondani? Ez lehet, hogy ilyen nem is tudom, mi izmus, hogyha nincs, ki megy el, hogy cincognak az egerek? Szóval picit, hogy így...
1: Macska.
2: Ja, macska.
0: Macska, igen. Tehát, hogy így most így a macskák azok így, nem tudom, így lábukat törték, meg ez az amaz.
2: És én akkor... egyébként azt mondom, hogy és egy mondat csak, hogy így ezt így bedobom, hogy szerintem a füves szezon kezdete, ami nagyon rövid persze, az mindig hoz ilyen fekete lovaknak is hoz ilyen eredményeket, mert hogy annyira más, mint a korábbi, és annyira speciális játékot igényel. Persze ez igaz mondjuk a salakra is, de hogy tudnak olyan meccsek jönni, hogy egy Dustin Brown megveri Rafael Nadalt, aki kétszeres Roland Garros győztes. És az, hogy mondjuk most épp kinyert, ez szerintem picit benne van, hogy ez picit így random, és kellett az, hogy ugye a Sinner visszalépett, Alcaraz az nem játszott, szóval hogy egyszerűen Djokovic nem játszik, tehát hogy így. Ja.
1: De ez tök jó, nem tudom. Tehát, hogy lehet, hogy csak azért, mert az én kedvencem nem játszik, és akkor azért, de hogy szerintem tök jó, hogy nem mindig ugyanazok az arcokat látod a döntőben, hanem van másnak is kis tere, hogy akkor odaérhet a végén, tehát hogy tök jó. Én ennek örülök, meg emlékszem a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, amikor a Agassinak már lefele ment, akkor is Kafelnyikó, mindenki nyert egy-egy Grand Slam, mert mindenkinek volt valami nagy esélye,
2: Safin, igen.
1: Azért azok jó idők voltak.
2: Ők szerintem nagyon jó teniszezők
0: voltak. Ők amúgy nagyon jó teniszezők voltak.
2: Az a baj, hogy nagyon jó karakterek is voltak. Az a baj, hogy...
1: Ezek se rosszabbak.
2: Nem, ebbe igazad van, de valahogy...
1: tudom, nincs ilyen legenda státuszuk, vagy nem tudom, azért, mert mindig csak ilyen lúzereknek láttad őket, vagy látjuk őket.
2: De nem, hogy a karakterod más, tényleg egy ilyen Safin azért, na, az ilyen
0: van. Jó, de TFO hozza, nem? Tehát ő hozhatja a TFO ezt a valamiféle ilyen tényleg egy ilyen terméket, lehet, hogy egy ilyen karakter lesz. Akkor lehet azt mondani, hogy inkább pont ez kedvez az ilyen magunkfajtáknak, az ilyen konoszőrebb teniszfogyasztóknak. És a izék vannak most kurvára ki, mint ugye volt ez a mondogatás, hogy a Messit igazából ez egy ilyen business decision volt őt nem kiállítani, és akkor lőesse a mesterhármas, és akkor 100 millióval többen nézik. Mert ez tényleg valószínűleg az lenne, hogy kiállítják ott akkor izé 100 millióan kikapcsolják a tévét. És hogy lehet, hogy most mindenki itt izé eszi a kalapját az ATP ilyen izé business departmentbe, mert lehet, hogy nekik nem olyan jó, hogy cserundolók nyerik az 500-as hüves versenyt.
1: De meddig fog tartani ezt? Tehát, hogy nem hiszem, hogy ez egy hosszú dolog lesz. Tehát annyira nem kiegyenített a mezőn, hogy ez szerintem hosszú távon így nézzen ki. Biztos nem volna jó üzletnek. De most itt van egy kis idő itt a két Grand Slam között. Itt tök jó, hogy ezt így megragadták. Szerintem ez itt tök jó. Az más kérdés, ha majd megint ilyen Grand Slam döntőket kell nézni, hogy mit tudom én. Tiafó szerunduló, azt lehet, hogy én sem nézném meg. De...
2: Amúgy én azért nézném meg, hogy na, itt mit csináltok, mert nyom mindenkit a tét, és meg ugye a döntők nem mindig a legjobb meccsek azért, persze vannak kivételes döntők, amikor két nagy ász játszik, hát lehet, hogy oda egyszer elérnek. Én viszont egy olyat dobnék még be, hogy valahogy az a megérzésem, hogy az a fajta ilyen dominancia, ami mondjuk ez a 3-4 játékos között korábban volt, ezt most nem látom, hogy jönni fog. Már olyan értelemben, hogy a Sinner most kiemelkedik, meg az Alcaraz is, hogyha nem sérült. De az Alcaraz például benne van, hogy vesz egy-egy mérkőzést. Egyszerűen benne van, hogy vesz. A játékából, meg ahogy ő beszél is erről, hogy benne van, hogy ezt elengedi. És ez a fajta ilyen, tényleg ilyen gépszerű teniszezés, amit egy Nadal maximálisan hozott, Djokovic, mind azt csinálták, hogy egyszerűen nem volt olyan, hogy nem nyer. Szóval, hogy egyszerűen nem. Tehát tényleg a Sinner szerintem ilyen értelemben a leginkább hasonlít rájuk, de másban nem látom meg ezt a fajta az ilyen mindenen keresztül teljesen gépjesen. Igen. Tehát,
0: ilyen nyerő masin.
2: Igen. Lehet, hogy ez kinevelődik, mert most 19 éves a Rafael Zsodár vagy a Fonseca, azért tényleg nagyon fiatalok.
0: Ja, de nagyon sokszor nem. Inkább többször nem. Tehát látszik a Ozsi Aliassim, akiről mindenki azt gondolta, hogy aztán
2: Grenzleme,
0: negyedik fordulóba is alig volt.
2: Mennyi ilyen játékos van, egy ilyen, igen, és még ő még egy relatíve még jó.
0: Igen, valószínűleg miatt azt se lehet, azt akartam kérdezni, de akkor azt magamban tartom, hogy mondtad, hogy nem játszik a kedvenced, hogy kit látnál, Gergő, te a következő kedvencednek, de akkor lehet, hogy ezt meg se lehet mondani, mert
1: nem tudom.
0: Mert ahhoz az kell, hogy tényleg egy ilyen predátor típus legyen, mert nem?
2: Látsz, hogy az arcéle egy kicsit,
1: igen,
2: nem?
1: Igen, legyen valami karakter, mit tudom, kirioztak, és akkor a tahó, hogy hihetetlen, de egyébként tudok drukkolni, tudtam drukkolni, amikor ment. De nem látok, tehát, hogy én annyira nem követem, tehát is nem nézem az Instagramját, mert nem tudok senkiről semmit, csak így a médián keresztül átjön. És most nem annyira látom, meg lehet, hogy már nem is vagyok az a, nem tudom, 10 éves vagy 20 éves gyerek, aki szeret rajongani valakiért, úgyhogy...
0: Mondjuk az elég, csak mondom így kívülről, hogy elég stabil Djokovic rajongó vagy.
1: De igen, tehát, igen, de nem az, hanem az, hogy
2: valakit annyira... Van,
0: de valakit, ja, értem, bocs, tehát, hogy átrakni a zsetont, értem, igen, értem.
1: Most akkor, tehát én inkább a kosárlabdát szeretem, és ott is nem csapatoknak drukkoltam, hanem ilyen játékosok, tehát az NBA-ben inkább olyan játékos kultusz van, és most is nehéz találni olyat, akit úgy...
0: Aha, lehet, hogy ez egy jelenség.
2: Ezzel én is így vagyok. Én ugye lehet, most már elmondhatom, de hát ezt jól tudod, én a Rafael Nadal szurkó voltam világéletemben, és most utána, amitől visszavonult, nem nagyon tudtam. És egyébként a Sinnert nagyon bírom, szerintem egy szuper játékos. de hogy már nem tudom, úgy
0: azon szeretni. A hőfokon.
2: Nem, tehát nincs meg, és ugye, de hát ugyanúgy kezdtem, hogy te mondtad, hogy mit tudom, 17 évesen, a 2005-ös Federer elleni negyeddöntőjétől követtem a dolgait, és na, megvan. Szóval lehet, hogy 17 egy, évesen, de hogy nincs.
0: Tehát, lehet, hogy egy ember életében nem két szerelem fér bele, de kettő talán,
2: ilyen,
0: mert
2: két szerelem, igen. Két ilyen nagy szerelem, igen.
0: Max.
2: Most, hogy nem bírsz el többet, igen.
1: Hát ezt nem tudom, hogy sportáganként?
0: Sportáganként,
1: igen. Kosárlabdában több is volt.
0: Hát de úgy, igen, inkább generációnként, nem? Talán ja, így. Ja. Tehát, hogy mit tudom én, volt a Szempreszék generációja, ott mindenkinek meg volt a kedvenc. Igen. És akkor most valószínűleg csak így köpködni fogunk.
1: Lehet, csak öregszünk, és igen. Akkor most megmázva, hogy
0: pont ez a tézis, Igen, most már csak így mondani igen. Fogjuk, hogy na hát ezt...
2: Van egyébként ez a, van egy a társadalomtudomány, ezt a degenerációs elméletnek hívja, tehát hogy általában ugye úgy nyilatkozik az a régi generációkra, vagy az új generációkra a régi generáció, hogy az mindig sokkal rosszabb. Tehát ez egyszerűen egy ilyen mért dolog.
1: Lefele megy minden.
2: Ja. Mindig lefele megy, egyszerűen ezt mérni lehet. Társadalomlélektanilag holott számszakileg ez nem igaz.
0: Nem lehet igaz.
2: Nem lehet így vagy, mert akkor már ugye nem itt tartanánk, meg bizonyos szempontból persze ez bonyolult, hogy mi az előre, mi a hátra.
0: Igen,
1: hogy vicces lenne tényleg így lerakni, mondjuk ez a Zsodárt, mondjuk egy Prime Agassi ellen játszani, és látod esetleg a különbséget, hogy ez a Zsodár már most sokkal jobb, mint az Agassi volt akkor, de mégis, tehát, hogy most igen, csak mondtam két random neve.
0: Igen, ez egy jó meglátás.
1: Mindenképpen fölfele mennek, mert minden fejlődik, tehát, hogy ugye táplálkozás, videóozás,
2: egyébként erről sokat beszélgetünk, igen, hogy ez egyszerűen nem, valószínűleg nem.
0: Figyeltek, van még két témánk, csak hogy ne arra, hogy Lóri, ezt nem szeretem más, nem tudom, médiatermékekbe se, amikor így valakit így, nem tudom, leprofesszoroznak, meg a, nem tudom, rásütik, hogy a tudás, a lexikon. Igen, de hogy ha már mentsik, mert ezt te ugye most lecsekkoltad mentsik, nem Zsodár, hanem Hodár, nem?
2: Hodár,
0: ez egy,
2: igen,
0: ez
2: igen.
0: Egy sima spanyol név valószínűleg.
2: Igen.
0: Hogy beszélnünk kell még két dologról. Lesz egy, tehát a szabadkártyákról dumáljunk egy kicsit, mert az ott jó. Szerintem igen. Lehet ott az játmos egy-két dolgot. Ez egy téma még, amit még be kell, ez egy órás a műsor, még van 20 percünk, szóval ugye nagyságrendek 10-10 perc. A másik pedig komoly, arra szeretném magunkat kérni, hogy egy komolytalan műfajban, ugye a tippelés, hogy mi lesz Wimbledonban, próbáljunk meg most tényleg a legjobb tudásunk szerint tippelgetni, hogy hogy ki fog nagyot menni, most az, hogy ki nyeri, abban van egy nagy adag lak, de azért valamilyen trendeket próbál, mit szóltok hozzá?
2: Menjen.
0: Először akkor a szabadkártyák, ugye az volt ennek egy ilyen kis sajtó, bász körülötte, hogy a sajtó kiket tart arra érdemesnek, és akkor ezzel szemben meg a realitás. Hiszem a vége az lett, hogy a Vav és a Dimitrov kapott a szem szabadkártyát.
1: Monfils nem kapott.
0: És akkor Monfils nem kapott, Berrettini nem kapott, segítsetek nekem, ő most azt hiszem, megnéztem, 49. neki nem kéne szabadkártya, de gondolom az lehet, hogy a Garros előtt már... A
1: valami más van, nem?
0: Vagy van egy olyan füves ranglista.
1: Ő valamit
2: ez speciális amúgy a Wimbledon, igen.
0: Aha.
2: A pontos számítás nem tudom, hogy van, de hogy van egy... Igen.
0: Szóval
1: a brit tudósokat ülnek is.
0: Na ez most a brit tudó, erre ez most nagyon jó, igen. Szóval a Berrettini se kapott Evans, hát az valószínűleg az egy ilyen nisebb dolog, igen, amiatt, hogy helyi, meg hogy visszavonul. És akkor igen, a nők közül pedig a Serena Williams kapott. Nektek van erről, először téged kérdezik, mint vendég, Gergő, neked van erről véleményed, vagy szerinted ez egy műbalhé?
2: Az egészről,
1: hát,
2: ja.
1: Nem, nincsen ennyi szabadkártya, amennyit ki kellett volna osztani, hogy ilyen nagy neveknek, tehát, hogy mindenki most akar visszavonulni ebbe az évben, így nehéz. Meg azt hallottam, hogy korábban volt ilyen hallgatólagos, vagy nem tudom mennyire ilyen gentleman's agreement így a különböző Grand Slam szervezők között, hogy akkor, ha te, mit tudom, az Ausztráliában, hogy azt mondják, hogy oké, akkor én egy franciát, meg egy izét delegálhatnak a különböző, ugye a francia, amerikai, meg a angol
0: Grand Slam
1: szövetségről, és hogy valaki most fölrúgta ezt a gentleman's agreementet, nem tudom már pontosan, hogy ki meg hogy, de hogy így emiatt így azt mondták, hogy most ők nem fognak ezzel foglalkozni, nem fognak senkivel se jó fejkedni, mert hogy az angolt ők se engedték. Nem tudom, most
0: ki ja, most van egy ilyen, lehetett egy talán, ilyen beef. Nem
2: tudom.
1: Aha, és akkor most így a Monfils nem kapta meg a lehetőséget, vagy hát én szomorú vagyok, mert én őt is nagyon csíptem. Én azokat a felugrós tenyereseit.
2: Ez pont, ahogy ezt mondtad, ez volt a kép, így, ez volt a fel.
0: Ez a Monfils trademark
2: move. Ez történt, így ezt így vizionáltam.
1: Meg az elnézés, felugrik, akkor így.
2: És így vagy lecsapja, vagy ez a tenyeres így igen, egy lábról.
1: Ja, szóval igen, nagyon látványos volt. Úgyhogy hát én is őt nagyon sajnálom, hát hogy most érte nyilván ő dönthetik el, tehát mit szólunk bele, tehát hogy nyilván valakinek kell írni a sajtónak is, hogy akkor ők is ebből élnek. Hát ja. Így döntöttek, mit lehet vele tenni, úgyhogy én, nekem az a véleményem, hogy hát nyilván ők tudják.
2: Igen, de attól még elmondhatjuk
1: a véleményünket. Persze, jó. Én nekem csak az a véleményem. Én nyilván, hogy én érzelmileg a Monfishoz
2: persze.
1: vagyok közelebb, őt raktam volna, de hát...
2: Nekem van egy olyan...
1: Nincs igazságos döntés, bocsánat.
2: Ne, abszolút. Van egy olyan megérzésem, hogy most ahogy visszakanyarod egy pillanatra ez a generációváltáshoz, hogy szerintem ez most itt nem fog látszolni. Tehát amennyire Roland Garroson egy csomó új név jött elő a franciák 17 éves játékosától kezdve, aki ugye két kört is, mert szóval egy csomó friss név, szerintem a Wimbledon az egy nagyon nehéz terep, mert hogy kevés felvezető verseny van, keveset gyakorolnak az emberek, és azt egyszerűen minél érettebb valaki, annál jobban tudja ezt csinálni. És relatíve későn is jól tud szerepelni. Gyorsak a labdamenetek, fontos a szerva, labdajáték, érezni egyszerűen a pályát, hogy kell ott mozogni, és ez hogy totál más, mint mindenhol máshol.
0: De ha jól értem, skippelted a szabad kártya feldobásomat.
2: Nem, és neked... akarok visszatérni, hogy és emiatt sajnálom, hogy azok a játékosok a szabad kártyát nem kaptak, akiknek van viszont tapasztalatuk itt, és valószínűleg feldobták volna, és jobb játékot hoznak, mint azok, az akik életükben most hoznak. Oda egy Rafael Hodár, aki valószínűleg játszott juniorként, de biztos, hogy nem töltött annyit pályán, mint mondjuk a Berrettini, aki döntőzött is ráadásul Wimbledonba, tehát hogy, ha jól emlékszem, ugye?
0: Igen.
2: Szóval, hogy basszus, neki kifejezetten drukkoltam volna, mert hogy ilyen értelme nem azért messzeltem a játékát, csak hogy ő tényleg egy ilyen füves pályára, ez a fajta szerva játék, ez a fajta nagy alapvonal.
0: Ja, ez ütés. Jó meglátás.
2: És igen. Most úgy érzem, hogy ez nem így vagy más fog tükrözni, nyilván az is a realitás, amit tükröz, mert hát a számok azok ilyen értelme nem hazudnak, csak hát persze a szabad kártya az mindig egy ilyen belenyúlás a rendszerbe, hogy Joker.
0: Ja.
2: Aztán az, hogy nyertek volna, biztos, hogy nem nyert volna senki ezek közülük, tehát hogy vagy az nem látom, de egy nagyobbat mehettek volna.
1: De az első héten azért mindig
2: így van.
1: Azok a meccsegetek volna pontosan, a tévén biztos.
2: Pontosan, ja.
0: A Ivanisevics volt egy ilyen szabadkártyás nyerő, nem? Tehát azt hiszem ő az ilyen, amikor olyan név...
2: Tehát az utolsó amúgy.
0: Igen, azt hiszem az ott, tehát az ilyen, mint a fehér holló, igen. Tehát az tényleg egy ilyen csoda volt.
1: Amik az ő játék az erre termet. Vagy...
0: Hát jó, de akkor is azért szabadkártyával nyerni, persze, azért persze. Az wow.
2: Igen, az egyetlen is ez a Miracle Run, a 2001-es, ez valóban az a szabadkártyás.
0: És hogy, de hogy azért azt szerintem kimondhatjuk, hogy akik viszont megkapták, a Dimitrov, Vav, szerintem azért tehát inkább arról beszélgettünk, hogy mellettük még jó lett volna, kapnak mások, de azért
2: igaz.
0: Azt szerintem egy jó gesztus, hogy azután még akkor is, hogy egyetértek veletek, hogy a Dimitrov azért egy ilyen kicsit ilyen pénzfeldobás, hogy ő most akkor mennyire tud kompetitív lenni, de azért ott tényleg nyerőbe volt a Sinner ellen, és akkor egy ilyen horror sérülés történik vele, és akkor erre egy ilyen gesztusként...
2: Igen.
1: Visszatért, és megint él, de meg első meccsén, vagy valami ilyesmi.
2: Pontosan első meccsén, katasztrófa.
0: Milyen? Az is ami zomb.
1: Igen. Hogy nem sikerült
2: mehabilitálni. Elszakadt ugyanott.
0: Ugyanott?
2: Azt nem tudom, nem.
0: Vagy a másik.
2: A másik diagnózis nem tudom.
0: Szóval, hogy az szerintem egy jó, bár mondjuk azért ez, tehát tényleg annyira brutál presztízs lett ugye a Grand Slam, hogy nem tudom, hogy van, hogy kikapsz az első kanyarba, és kapsz 80K-t, tehát ilyen inszén. Tehát, hogy azért itt azért a gesztusoknak azért óvatos lennék a gesztusokkal úgy, hogy ez a faszi challengereken kikap azóta, és akkor most beber a Dimitrov.
2: Most nyert ma Majorkán.
0: Nyert egyet?
2: Nyert egyet, igen. De valóban egy Challenger, néztem egy Dublin, a Dublin Challengeren is elindult múlt héten, szóval.
0: De hogy azért szóval, hogy szép gesztus, csak mondjuk nem tudom, hogy mennyi helye van a gesztusoknak, amikor ekkora a tét,
2: mondjuk meg a
0: Serena
2: Williamsnél, meg mondjuk végképp. Na. Azt mondta, azért nekem az kivágta a biztosítékot, hogy őszinte legyek, mert...
0: Igen, Vavot azért nyugtázzuk, nem? Ja. Hát azért Vavot nyugtázzuk, mondjuk ő is olyan, hogy mondtam, nyert két meccset idén, vagy valami ilyesmi, tehát hogy... Ő sincs szerintem messze a Dimitrovtól. Wimbledon mindig is... Igen.
1: Szóval Serena Williams miért verte ki a biztosítékot? Bocsánat. Most csak, én sem bírom a Serena Williams, nem erről van szó. Csak hogy most gondold bele, hogy mondjuk a Federer most úgy gondolna, hogy ütne egyet-kettőt. Akkor azért ja, elég furán nézde ki a kvaliba, azért próbálkozna a 13-as pályán.
2: Tök igazad van nekem, és ezt egyébként ilyen provokatíva is mondom, hogy ti mit gondoltok erről. Bennem van egy ilyen, és egyébként és nem tudom megfejteni, és tényleg ez egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen önismereti kérdés számomra, hogy az öreg az már menjen el, és jöjjön a fiatal. Tehát, hogy valahogy ez a, tehát, hogy ne jöjjön már vissza, ne kavirnyázzon vissza, csak azért, mert egy ilyen név.
1: Hát akkor a Wawrinka is, ő is öreg, meg a Dimitrov is öreg. Miért kaptak?
2: De nem, mert ugye ők aktív játékosok, tehát itt olyan emberről van szó, aki most már ugye 22-ben visszajön, tehát 4 éve nem játszott, és visszajön. Egyetlen egy példa van erre, a Navratilova, aki szintén 4 év vagy 6 év játék után 2004-ben visszajön. Ugye szintén hatalmas játékos volt a maga korában. De hogy egyébként férfi vonalon nem nagyon van erre precedens, nem véletlenül. Tehát, hogy egyszerűen annyira fizikális a játék, és mondjuk ebben pont előnye van a Serenának a fizikalitása miatt.
1: Én párosba szoktak visszajönni, nem?
2: Párosba

0: hogy még nem vonult vissza, és akkor egyet, akkor kapjon egyet, és utána meg kivágja a biztosítékot, hogy nem kap erre, mert azért, szóval így nem tudom, tehát...
1: Hát ez is lehet, hogy a Messit kiállítani, vagy nem kiállítani, ez kicsit az a kategória, hogy ez lehet, hogy egy business decision volt.
0: Meg még nem tudom,
1: valahogy
0: ez a nyilatkozat, amit mondott, hogy azt mondta, hogy I don't need to win, I don't have to, anything to prove, I don't have anything to lose, and everything here is just to gain.
1: Para. Akkor menj a szeniorba, igen.
0: Az olyan, tehát, hogy azért ez tényleg egy kicsit így abuzálja a dolgot.
1: Igazad, amikor átküldted ezt az idézetet, akkor ez össze se állt bennem, de igen, ez Wimbledon, tehát hogy
0: azért ácsi. Oda, persze,
1: igen,
0: tehát,
1: igen, hogy... igen, igaz, igaz. És kacok, még meg kell beszélni. Jó, hát a legfontosabb. Az EPR kérdés. Szóval engem, nekem van egy nagyon fájó ilyen, nem is tudom, hogy ez miért most, hogy ez is valami, vagy nyugtassatok meg, hogy itt valami klímabe beleszólt, de én tök chillbe voltam az EPR fogyasztásommal, hogy még nincs is itt a Wimbledon, úgyhogy még simán ehetek egy csomó epret nyáron, és egy, azt hiszem másfél hete, vagy valami ilyesmi mondták a zöldségesnél, hogy fia, zöldséggyümölcsösnél, hogy fia, ver, ez is over, kész, nincs epe. A faszi azt mondta egyenesen, hogy mert sokat járok oda, hogy ebből már ne vigyél. Ezt mondta. Na, hogyha ezt mondja az eladó, akkor ezt az he means it.
2: Azért Angliával azért más a klíma.
1: Hogy ja, igen.
2: Hogyha az EPR miatt aggódnál.
0: Most brutál meleg van egyébként ott is.
1: De hogy az EPR azért a magyar EPR nem tartott ki Wimbledonig? Nem, ez így volt eddig is. Jó.
2: Azért nem itt rendezik. A Római Tenisz Akadémia.
0: Mondjuk azt tudom, hogy Mallorcán is van füves pálya egyébként, tehát az egyébként számomra döbbenetes, az ott mi meló lehet összerakni, mert ott aztán egyébként van eső, de hát brutál meleg van, tehát...
1: Műfű. Nektek van bármilyen ilyen eper...
0: Eperológiai
1: tenisz, fétis, eperológia, bármi, amit ehhez hozzá, nem kell, csak...
0: Csak... Az utóbbi hetekben már tényleg nagyon gatya volt.
1: Ennyi, jó. Tehát akkor csak a gyümölcsössel tudsz egyet érteni.
0: Egyet.
1: Jó.
0: Én is már válogattattam vele legalább. Múlt héten a lehetére, hogy az már nem lesz úgy jó. Már ő is érezte, hogy már nem érdemes úgy vinni.
1: De hogy szerintem én szétadom ezt az Eper Wimbledon, meg az izé, ugye a micsoda,
0: a tejszíjabb,
1: tehát hogy, meg az, hogy emlékszem, nekem volt régen egy olyan izém, ilyen dolgom, hogy a Wimbledon hetére, vagy két hetére szereztem VPN-t, és a BBC néztem a teniszt, a Wimbledont, és akkor ott volt ez a dolog, hogy így a stúdió, a két vagy X kommentátor, és egy ilyen überdimenzionált tálban végtelen eper. Szóval ilyen...
0: Gusztáv.
1: Igen, de hogy ilyen full túltolva, és ez szerintem annyira, nem tudom, olyan szép. És akkor kicsit desperate lettem, és nem sikerült. Volt az Adidasnak pár éve egy ilyen eper szériája, hogy így a Adidas logó volt ilyen epresítve. Az nagyon izé. Na, ott volt merchfomom.
3: Elég... Lamacsun Rádió.
4: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Ilyen hatott ki az Illuminati.

0: Ez alamecsú hangja. Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika a bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.

Mindenkit szeretettel köszöntök, ez itt a Jazz Vajon Mi. Amit most hallhattunk, az nem volt más, mint James Blood Almer és Ornette Coleman közös darabja, a Theme from Captain Black James. Ez az egyik legfontosabb darabja ennek az egész harmonikus szisztemnek, amiről beszélni fogunk. A számon játszott DeNardo Coleman, Ornette Coleman fia. Beszéljünk egy kicsit James Blood Almerről, mert a mai előadás, vagy a mai műsor tulajdonképpen az ő emlékének állítatódik. James Blood Almer nemrég halt meg, 1940-ben született, és őt nevezzük a harmonikus gitár királyának. 40-ben született Dél Carolinában, St. Matthews városában, mélyen szegregált környezetben. Apja baptista prédikátor volt, aki már 4 éves korában gitárt adott a kezébe. Első fellépései is tulajdonképpen a gospelhez kötődnek. Énekesként szerepelt apja kvártettjében, a Southern Sonsban. Amikor kamaszkorában megváltozott a hangja, a gitár felé fordult, és innen már nem volt visszaút. A blues és Chuck Berry zenéje lenyűgözte, szülei viszont ördögi zenének tartották. Nem csak a jazz, de ezt a Chuck Berry féle rock and roll vonalat is. Ez a kettősség, a szakrális és a profán feszültsége egész életében végigkísérte Ulmer játékát. Ezután következnek a vándorlás évei Pittsburghtől Detroitig. 18 évesen elhagyta az otthonát, Pittsburghben telepedett le, ahol duvap együtteseket kísért, többek közt a Dell Vikingset. 2 gyermeke is itt született, innen Columbusba, majd Detroitba vezetett az útja, mindkét város fontos jazz központ. Egyébként, ahol Art Tatum és Rashand Roland Kirk örökségét ápolják. Lehet, hogy mindkettővel fogunk foglalkozni, ha nem ma, akkor legközelebb remélhetőleg. Detroitban született 3. gyermekes, itt játszott Doug Hammond dobossal a Focus Novi formációban. Ezekben az években tanított, klubban játszott, és miután West Montgomery elutasította, elkezdte kialakítani saját, senki máshoz nem hasonlítható gitárnyelvét. Ekkor jött tulajdonképpen New York és Ornette Coleman, a harmonikus szisztem születése. 1971-ben New Yorkba költözött, ahol hamar felfigyelt rá Ornette Coleman. Ulmer csatlakozott Coleman harmonikus funkzenekarához, a Prime Time-hoz. Ez a találkozás döntően formált a későbbi pályáját. Ulmer gitárjátékait egyszerre bluesos, egyszerre rockos, egyszerre funkos, és egyszerre avantgárd, és mindezt összeköti ez a harmonikus szabadság. Greg Tate, legendás kritikus, ezt így jellemezte. A hiányzó láncem Jimi Hendrix és Wes Montgomery között, és egyszerre P-Funk és Mississippi Fred McDowell között is. Ez a mondat talán a legpontosabban ragadja meg Ulmer helyét a zenetörténetben. Hallgassunk még egy kicsit James Blood Almert.

Na szóval, ez volt a Revelation March. A Revelation Marchon tulajdonképpen ugyanaz zenekar játszik, mint amit az előbb hallhattunk. James Ludd Almer gitározik, Ornette Coleman altszaxofonozik, Jamal Aden Takuma basszus gitározik, és Denardo Coleman, Ornette Coleman fia dobol. Tulajdonképpen a Revelation March az egyik legerősebb felvétele Ornette Colemannek és James Ludd Almernek. Ez a Tales of Captain Black, 1979 egyébként a második száma. Az egész számnak van tulajdonképpen egy nagyon meghatározó induló jellege, de Denardo dobon nem egy hagyományos indulót játszik, hanem egy nagyon széttördelt poliritmikus menetelést. A groove sem egyenletes, hanem folyamatosan elcsúszik, majd visszaáll. Ez adja ezt a nagyon érdekes menetelő hangulatot, ami előbb-utóbb egy bizonyos kinyilatkoztatássá válik. Ulmer gitárja szaggatott riffeket, blues alapokat, de teljesen harmonikus logikával mozognak. Erről a harmonikus rendszerről fog beszélni egy kicsit később, egyelőre beszélj még arról, hogy Ulmer hangzása különösen harapós, torzított, de tele van különböző ilyen mikrohúzásokkal és félrecsúszó intervallumokkal, és ezekkel a gitár nem kísér, hanem egy másik ritmikai síkon mozog a dob és a basszus mellett. Ornette Coleman altja az egész felett tulajdonképpen beszél, nem dallamot, hanem gesztusokat játszik. Az is nagyon érdekes az egészben, hogy ha meghalljuk a basszusjátékot, meghalljuk ezt az indulós dobot, meghalljuk a gitárhangot, meghalljuk az altszaxofon hangot, mindegyik állandó menetelésben van, állandóan zakatolnak a nyolcadok. A Ornette frázisai sem követik Ulmer játékát, hanem párhuzamos, saját időben létező vonalat húznak. A kettő együtt hozza létre azt a jellegzetes, szétcsúszó, mégis együtt lélegző textúrát, ami a harmadik rendszer lényege. A Revelation March sok zenész szerint tényleg ennek a harmonikus rendszernek az egyik csúcspontja. A darab megmutatja, hogyan működik a harmonika nem dallami, hanem ritmikai szinten. Ez az egyik legjobb példa arra, hogyan játszik együtt Almer és Ornette úgy, hogy nincsen közöttük tulajdonképpeni hierarchia, csak horizontális együttmozgás. A szám hangulata egy széteső, mégis megállíthatatlan menetelés, ahol minden hang úgy tűnik, minthogyha éppen most találnák fel. James Ludd Almernek viszont Ornette Colemannek kívül és hatalmas pályája van. A nagy korszak, az tulajdonképpen ez az Are You Glad to Be in America és az Odyssey trilógia. Almer több mint 25 albumot készített, de hogyha párat ki kéne emelnem ezek közül, akkor az tényleg ez az előző Are You Glad to Be in America 1980, a Freelancing 1981, az Odyssey 1983, míg 2000-es években vissza nem tért a blueshoz, és olyan lemezeket adott ki, mint a Memphis Blood, vagy a Bad Blood in the City, ami 2007-ben Grammy jelölést kapott. Hallgassunk meg valamit a Theme from a Symphony, Variation 1.

Na szóval, ez volt a Theme from a Symphony. Beszéljünk egy kicsit először erről a harmonikus rendszerről, mert annyit beszéltem. A harmonikus rendszer Ornette Coleman saját zenei filozófiája, amit tulajdonképpen nem stílusként, nem módszerként, hanem ő egy olyan teljes gondolkodásmódként ír le, amelyben a hangmagasság, a harmónia, a ritmus, a dallam egy szinten hierarchiák nélkül működik. A fogalmat a harmon, mint harmoni, meló, mint melodi, és a ritm összeolvadásaiból írja le. Minden szólam egyenrangú, minden zenész saját időben és saját logikával játszhat, mégis együtt marad a zene. A harmonodika három alapelve így, a horizontális zene, tehát ugye nincs vezető szólam, nincs kíséret. Ez a fajta elv, ez a fajta horizontalitás, tehát ebben benne van számos zenében, benne van például a 12 fokuságban, illetve benne van a free jazz számos másik elemében is, de nem ebben a formában, és talán nem ennyire tudatosan. A több időbeliség minden zenész saját időrétegben mozoghat. Tonális szabadság, nincs fix hangnem, a dallamok egymás mellett léteznek, nem egymás alatt. Ebben Ornette Coleman szerepe természetesen hatalmas. Ornette a harmonodikát úgy képzelte el, mint egy demokratikus zenei rendszert, ahol nincs akkordmenet, ami megmondja, mit kell játszani, nincs ritmikai kötöttség, ami összefogja a zenét, minden hang személyes döntés, nem szabálykövetése. Ezért azt mondta, a harmonodika tulajdonképpen a szabadság rendszere. James Blood Almer volt viszont az első gitáros, aki teljesen átültette ezt a gondolkodást gitárra. Ehhez olyan dolgok járult hozzá James Almer, mint nyitott hangolások, kvárt alapú fogások, blues eredetű, de teljesen szabálytalan frázisok, saját időben mozgó ritmika, és amiket ma eddig hallhattunk, a Theme from Captain Black, a Revelation March és a Theme from a Symphony tulajdonképpen mind ennek az iskola példái. Mindig felmerül a kérdés, hogy ezek a zenevilágok nem mennek át teljes káoszba. Szerintem ennek a fő oka az, hogy a zenészek figyelnek egymásra, a textúra folyamatosan reagál egymásra, a hangsúlyok organikusan alakulnak, a zene energiája tartja össze az egészet, nem a szabály. Tehát tulajdonképpen, ha megvizsgáljuk ezeket a zenéket, mindig láthatjuk, hogy jellemzően elég energetikusak. És ezek a különböző energiák mindig felülírják azokat a zenei szabályokat, amiket hívhatunk általános zenei törvényszerűségeknek. Ezért van az, hogy a prime time és az Ulmer Ornett felvételek szétesülnek tűnnek, mégis teljesen koherensek. Szerintem ez az egész harmonikus rendszer az egyik legnagyobb újítás a 20. századi hívjuk könnyű zenének, vagy hívjuk jazz zenének, hiszen lebontja a jazz hierarchiáit, új ritmikai és dallami szabadságot ad, a zenész alkotóként és nem szereplőként kezeli. Ha megvizsgáljuk az előző darabot egy kicsit, a Theme from a Symphony-t, láthatjuk, hogy a darab nem téma és improvizáció formában működik, mint egy átlagos jazz standard, hanem egy folyamatosan áramló, több rétegű hangszövet jellemzi. Persze, van ez a ami egy ilyen Ornette Coleman himnusz, természetesen van egy nagyon egyértelmű témája, de ez a téma néha a basszusgitárban van jelen, néha a szaxofonban van jelen, néha a dobban van jelen, állandóan áramlik. Nincsen stabil tonika, nincs hagyományos periódus, a dallamok nem vezetnek, hanem köröznek, a ritmus nem tartja össze a zenét, hanem széthúzza az egészet. Ez a szám valamennyire a harmonikus rendszer leginkább kamarazenei megnyilvánulása, hisz minden szólam egyenrangú, minden szólam horizontális. Ulmer gitárja lebegő, mégis pengeéles. Ulmer itt nem riffeket játszik, hanem széttördelt, aszimmetrikus frázisokat, rengeteg nyitott húrt használ, tehát üres húrokat, kvártfogásokat, és rengeteg mikrointonációt. Tehát olyan hangokat, amik mondjuk a mi
hangrendszereinknél kicsit alacsonyabbak, vagy kicsit magasabbak. Ez a hangzás szárazabb, kevésbé torzított, mint a Captain Black korszak más számaiban, és ez a szárazság teszi lehetővé, hogy a textúra átlátszóbb, kamaraszerűbb legyen. Ornett szerepe is egy kicsit más. Ornett altja nem vezető dallam, és nem is válasz Almerre, hanem teljesen más időrétegben van jelen. A frázisai egészen rövidek, gesztusszerűek, és nagyon sokszor félbehagyja a zenei gondolatait. Valamennyire ez a darab egyik kulcsa, egy ilyen hiányérzet, egy megszakítottság. Tehát tulajdonképpen ebben a hiányban és ebben a megszakítottságban próbál kiteljesedni, valamilyen jelentéshez jutni. Takuma és Denardo, a ritmus szekció, egy ilyen állandóan lebegő grúvot ad, ami széttördeli az impulzusokat, gyors váltásokat használ, nem egyértelmű hangsúlyokat, és egy ilyen lebegő, instabil állapotot, ami nagyon passzol szerintem ahhoz a lebegő tonalitáshoz, amit Ornette Coleman is használ. Mert mondhatjuk azt, hogy van tonális érzetünk, de ezt a tonalitást nem fogjuk tudni lefektetni, hogy mondjuk A-durban vagyunk, vagy C-durban vagyunk, hanem állandó mozgásban van. A szám különlegessége az tulajdonképpen ennek a harmonikus rendszernek a kamarazenei oldala, és ez nem a primetime féle sűrűség, az a primetime, amit hallhatunk, hanem egy sokkal áttetszőbb, finomabb textúra. A szimfónia itt egy kicsit ironikus. Ez egy játék. Ez nem szimfónia klasszikus értelemben, hanem egy horizontális, többirányú hangmező, ahol minden szólam szimfonikus súlyt kap. Almer egyik legértékesebb kompozíciója, amely megmutatja Almernek nem csak a riff alapú nyers energiazenéjét, hanem a komplex struktúrák építőjeként is jellemezhetjük. Hallgassunk még James Blood Almert. A következő száma az amint említettem, a második nagy korszakából származik, az Ödüsszi trilógiából. Szám címe Ödüsszi.

0: Ez volt tehát az Ödüsszi 1983-ból James Webb Ámel életművének egyik csúcspontja. Közben Máté Zsófi testvérem megérkezett ide a Lamacsú Rádió stúdiójában, nem tudja becsukni az ajtót. Jó is, hogy megjöttél, mert fogok neked majd számot küldeni, amiről esetleg beszélgethetünk. Pár dolgot még mondanék az Ödüsszi-ről. A felvétel érdekessége, hogy James Webb Ámel énekel, gitározik, James Burnham elektromos hegedűn játszik, és Warren Benbow dobol. Nincs a felvételen basszus, se nagy bőgő, se basszusgitár, és az egésznek egy ilyen nagyon erős szabad lebegést ad. Almer gitározása tulajdonképpen nagyon hasonló ahhoz, mint amit eddig hallgattunk a felvételeken. Nyitott hangolások, kvárt alapú fogások, mikrointonációk, blúzos frazír, de a játéka itt egyszerre elég archaikus, és egyszerre elég avantgárd, mint hogyha Robert Johnson találkozna Ornette Coleman játékával. Charles Burnham hegedű egyszer idézi meg a free jazz altjátékát, és egyszerre idézi meg a tulajdonképpen a hagyományosabb jazz hegedű játékot. Érdekes dallami ellenpontokat játszik olykor, néha torzított gitárszerű textúrákkal. Warren Benbow dobjai könnyedek, táncosak, és tulajdonképpen afrikai és karibi hatásokat mutatnak. Az egész darab szerintem azért mestermű, mert az eddig elhangzottak mellett ez is a harmonikus rendszer legérettebb formája, viszont itt nem egy széteső, hanem ilyen organikusan szabad arcát mutatja. Egyedi hangszerelés a gitárhegedű dobtrió miatt, hiszen gyakorlatilag ez korábban nem létezett, és a blues és avantgárd tökéletes egysége, ahol Almer megmutatja, hogy a blues tulajdonképpen hogyan tud megújulni időről időre. Kiemelt számok még a lemezen a Church és a Little Red House, de idő hiány ezeket most nem fogjuk meghallgatni, hanem Zsófi, persze távol vagy a mikrofontól, nem akkora meglepetés, de hoztam neked meglepetést. Azt a meglepetést hoztam neked, hogy hallottál már James Brandon Lewis-ról?
1: Nem.
0: Nem baj, képzeld el, a... Hát igen, csak nem kapcsoltam be, nem tudtam, hogy összevégül. De hogyha ide jössz, akkor mutatod. Hoztam neked, van a Mastatics nevű zenekar, ezt ismered-e?
1: Nem.
0: Mastatics ketten is a Fugazziból vannak. A ritmus szekció a Fugazziból van, és én kinéztem neked ebből az új felvételből. James Brandon Lewis az egyik kedvenc tenoros, a mostani vezető free jazz tenoros. Tulajdonképpen ezt az a chicagói free jazz hagyományt ápolja, és ő elég jóban van most punk jazz vagy bármilyen arcokkal, és akkor hallgassunk bele a Mastatics és James Brandon Lewis legújabb számába. Lehet, hogy egy kis időbe fog telni. Mert erre nem számítottam. Egyébként a stúdióban most már csak 26 fok van. Én egy üveg kőbányait iszom. Zsófi meg, ha jól látom, egy...
1: Sportot.
0: És jön hát a Mastatics. Fugazzi és James Brandon.

A stúdióban kiváló hangulat, a The Mastatics és James Brandon Lewis Deface the Currency című számát hallhattuk. Most hallgassunk meg még egyet, aminek Emergence a címe, aztán el fogunk búcsúzni végleg James Blood Almertől.

0: Sziasztok ismét! Megint Ajtai Petya vagyok, Máté Zsófi a stúdióban. Ez volt a Jazz Vajon Mi? Mára befejezem a műsort. Egy pár sorral azért lezárnám a James Blood Almernek szóló emlékműsort. Nem is állt olyan messze James Blood Almer zenétől az elmúlt két dal, hiszen ez az egész harmonikus rendszer, amiről beszéltünk, az ő eléggé beleívott ebbe az egész jazz-rock, avant-rock műfajba. James Blood Almer utolsó koncertjét 2024-ben adta a Detroitban a Jazz Fesztiválon, egészséghez, de romlani kezdett, és fokozatosan visszavonult a nyilvánosságtól. 6 gyereke van, 12 unokája, és 13 dédunokája. Felesége Éva, 16 éven át volt a társa, támasza, alkotótársa. A család így búcsúzott tőle. Idézem. A világnak James Blood Almer legenda volt. Nekünk tanító, mesélő, erőforrás. A temetés zárt körül lesz, de a család nyilvános megemlékezést szervez. Kérésük egyszerű. Játsszuk Blood zenéjét hangosan. Köszönöm szépen. 2 hét múlva vagy 1 hét múlva találkozunk. Ez volt a Jazz Vajon
1: Mi. Lamacsony Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmenteset készülék.
1: Hátfájás.
3: Aktív életmódot folytatunk.
4: Mosogatógépben is moshatunk.
3: 1993-ban te voltál az első
1: zongőr.
4: Élvezze hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
5: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasonló.
6: Semmi sem víz kárba.
5: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
2: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsó Rádión?
5: Ön a legfontosabb a világ.
3: Már is benne van.
5: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
4: Ne feledje!
2: Lamacsun.hu/donate

0: tudnék?
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Laosz, Lapföld, Lettország, Libanon, Lesotho, Libéria, Líbia, Liechtenstein, Litvánia és Luxemburg nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: Pont csinálunk egy ilyen jingle-t, amiben bemondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu per donate oldalon.
2: Lamacsun.
3: Igen!
4: Sziasztok! Újabb beköszönés. Egy tó partján jártam, figyelmes lettem egy bokorban megbújó apró kis gyíkra. Ezek a gyíkok nem őshonosak ott a Badacsonynál, az Észak-Balatonnál. Vannak olyan zöldpejhű küllőgyíkok, amik egészen Ázsia túlsó feléről, ugye Magyarország is, nem csak kulturálisan, Ázsiához tartozik. Szóval, amit mondani akartam, a vattacukrok a Balatonnál. Igen, köszönöm.
0: Na mi van még?
5: Lamacsun Rádió. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Szereted?
3: A
2: kísérletező?
3: Zenéket?
2: Válogatásokat?
3: Az?
2: Experimentál.
3: Tég.
2: Experimentál.
3: Tég.
2: Alatt.
3: Több.
2: Alatt.
3: Műsort.
2: Alatt.
3: Is.
2: Találsz.
3: Ebben.
2: A
3: műfajban.
2: Például
3: Donát Kacsa
2: Klub,
3: Kacsa Klub,
2: Paika,
3: vagy
2: Havi
3: Zaj
2: műsoraink.
3: Lamacsun Rádió.

said, man, it's described as bananas. Man.

Dagma Tune Rádió. Ilyen hangtad ki a nyikorgós ajtó.

Sziasztok, ez a Faron Lines műsor a Lamacsun Rádión. Köszi, hogy hallgattok. Boldog februárt mindenkinek. Ebben az adásban olyan lemezeket fogtok hallani, amik az elmúlt hónapokban kerültek hozzám. Jó hallgatást!

0: Lamacsun rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Lamacsó Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy kesélyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Szerintetek mit iszik a keselyű?
1: Keselyű tonikot.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

Lamacson Rádió. És ez a Step by Step műsor. Minden második szerdán este 8 és 10 között élőben a stúdióból. Pók büfé, Nagyfuvaros utca. Üdvözlet Katának, Daninak, Endrének és Bettinának. A házigazda Attila S. És a szokásos elektronika, funk, diszkó,

Lamacson Rádió. És a Step by Step. Kilenc óra múlt, szóval a műsor felénél járunk már, kicsit túlmentünk. Ami most szól, az Hyatt DB, Nightlife, Rhythm Section, kiadó. Wide Wide West EP. De a tracklistát majd úgyis összeírom szokás szerint. A Lamacsuna oldalán a Step by Step műsornál keressétek az Archie és a tracklista. Én pedig megyek tovább egészen 10-ig. Step by Step, Lamacsuna.

és az utolsó zene a mai műsorban. És ez Jacksonville Ecstasy in Starlight Night Code EP. Fonogram Bandcampről vásároltam meg. És ahogy mondtam is, a tracklista majd fenn lesz a Lamacsón oldalán, a Step by Stepnél.

előző két órában Attila S. zenélt nektek. Köszi a figyelmet, szevasztok!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: A Lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A Lakmacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A Lakmacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a Lakmacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le búbánatos passziánszá.
4: Hol volt? Hol nem volt? Volt a világon egy király. Annak volt egy felesége, meg három szép szálfia.
5: Felséges királyapám, úgy gondoltuk, szóval...
6: Add ki a részünket!
7: Királyapánk, királyanyánk, szeretnénk megházasodni.

Országom a tiétek is, palotáim tárva várnak. Csak aminek zárja csukva, annak titkát ne feszegessétek.

Hely volt a nagy igazság, hetet hét országra szóló a hodalmat csaptak. Boldogan éltek, szerelemben, békességes. Mert az új dolgsúlyt, a megyecskéket nem hagyta, hogy a kíváncsi sárcsi.

There will be no Armageddon.

0: Lamacsun Rádió.
1: Lamacsun Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
1: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsún rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat Szöcske Kóla 2016 óta.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
1: Mémelés.
3: És ebből is egy csomóféle van, nem tudom. De they don't know that I'm a conceptual artist, és akkor így ott állt.
1: Ez a Lamacsú hangja.
4: Ez a dalmat a

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Ezt a buszon hallottam, figyelj, nagyon jó poén. www.lachmacun.hu. És tök máshogy kell kimondani, mint ahogy le kell betűzni, és az egész teljesen máshogy szól, mint amit egy török pizzától várnál.

0: Lamacsó Rádió.
1: Na mi van még?
0: Lamacsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adomány